Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Nyilvánosak a dokumentumok a vitnyédi beruházásról. Az ittas vagy bódult sofőrökre vadásznak a héten a rendőrök. Megérkezik a héten a nyár első hőhulláma. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánosak a vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekültbefogadó központ kialakítását tervezte a területen, ehhez több mint 5 milliárd forintos beruházást készített elő. A kormányfő elmondása szerint a helyszínen már mintegy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, köztük kerítésépítést és infrastrukturális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Az épület együttesben jelenleg oktatás folyik. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint ugyanakkor nem menekült tábor létrehozásáról volt szó. A vitnyédi tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Újabb razzia kezdődött az utakon. A héten az ittas, illetve bódult sofőrökre vadásznak a rendőrök. A nemzetközi roadpol akció keretében pénteken 24 órás alkohol és drog maraton is lesz. Érdemes kémlelni az eget a következő napokban. Holnap és holnap után napnyugta után különleges együttállást figyelhetünk meg a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdsarló is csatlakozik, mondta rádiónknak Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség. Viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
1: Új fogak növesztésére alkalmas gyógyszert tesztelnek japán kutatók. A fejlesztés célja, hogy a szervezet saját maga hozza létre új fogakat. Ez a jövőben akár az implantátumok és a műfogsorok szerepét is csökkentheti. A készítmény már az emberi vizsgálatok szakaszába lépett. Ha beválik, néhány éven belül új korszak kezdődhet a fogászatban. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, szorványosan azért ma is előfordulhat zápor, zivatar. Délutánra 20-26 fokig melegszik a levegő. Holnap is napos idő várható kevés felhő mellett, csapadékra talán csak nyugaton van némi esély. 23-28 fokot mutatnak majd a hőmérők. Szerdán a sok napsütés mellett néha jobban összeállnak a felhők, elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat, már 25-30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Könnyebb lesz eljutni a Balatonhoz, továbbra is gyengélkedik heves ipara, jönnek a gárdonyi napok. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Június 20-ától életbe lép a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. A magyar tenger felé évente már több millióan utaznak vonattal, ezért idén is kiemelt figyelmet kap a térség. A vasúti változtatások a gyorsabb és kiszámíthatóbb eljutást szolgálják a nyári csúcsidőszakban. Tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor, a MÁV csoport szóvivője.
2: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
1: Az Ezüstpart Express-szel június 26-ától Heves vármegyéből is közvetlenül elérhető lesz a Balaton. A járat Füzesabonyban, Kálkápolnán, Vámosgyörkön és 60-ban áll majd meg. Heves vármegyében márciusban is visszaesett az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest, bár a csökkenés mértéke kisebb volt, mint az előző hónapokban, írja a heol.hu. A KSH adatai szerint a vármegye ipari kibocsátása közel 4%-kal maradt el a tavalyi márciusi szinttől. Ez annak ellenére történt, hogy országosan javultak a mutatók. Az ipari termelés növekedett és emelkedett az export, valamint a belföldi értékesítés is. A feldolgozóipari ágazatok többségében bővülést mértek, és növekedést mutatott a bányászat, valamint az energiaipar teljesítménye is. Augusztus elején ismét megrendezik a gárdonyi napokat Egerben, hívta fel a figyelmet a heol.hu. A programsorozat augusztus 3-a és 7-e között koncertekkel, családi programokkal és irodalmi élményekkel várja az érdeklődőket. Fellép többek között Hobo, a Budapest Bar, az Anand Barbies, Testvérduó és a Blaha Louisiana. A Gárdonyi Kéz emlékházban és a Mesekertben rendhagyó tárlatvezetések, játékos foglalkozások és közösségi programok is lesznek. A szervezők célja, hogy a látogatók ne csak emlékezzenek az egri csillagok írójára, hanem élményszerűen fedezzék fel Gárdonyi Kéz a világát. Megújult a Markott Ferenc Kórház fülorgégészeti ambulanciája Egerben, számolt be a heol.hu. A betegeket mostantól korszerűbb környezet fogadja, a rendelő új bútorokat és berendezéseket kapott. Az orvosok már modern fiberoszkópos és endoszkópos eszközökkel dolgoznak, amelyek segíthetik a pontosabb diagnózist. A fejlesztés civil támogatásból és saját forrásból valósult meg. A megújulásban az intézmény dolgozói is részt vettek, akik önkéntes munkával segítették többek között a bútorok összeszerelését. Újra megnyílhat a Dobó István kilátó, tudta meg a heol.hu. Az Egererdő ZRT pályázatot írt ki a Nagyeget-hegy ikonikus építményének teljes körű felújítására. A több mint egy évtizede lezárt kilátót a tervek szerint korszerű és biztonságos formában adnak vissza a természetjáróknak. A beruházás értéke mintegy 65 millió forint. A Nagyeged régóta kedvelt kiránduló hely az egriek és a turisták körében, a kilátóból különleges panoráma nyílik a környékre. A fejlesztés egy nagyobb ökoturisztikai elképzelés része, amely a hegyre vezető útvonalak és a kapcsolódó infrastruktúra megújítását is magában foglalja. Érdemes lesz kémlelni az eget a következő napokban, különleges együttállást figyelhetünk meg kedden és szerdán napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdsarló is csatlakozik, mondta rádiónknak Fogtár Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
3: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig, ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem lehet hatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
1: Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók, igaz, a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az asztály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, beszélyeztetve ezzel az állattartást, hangsúlyozta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
4: Minden cseppi csapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata, nem csak a növénytermesztés és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartás technológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
1: Lezárult az Egri Városi Sportiskola intézményvezetői pályázatának beadási határideje. Az egerhírek.hu megtudtam, a vezetői megbízásra 6 jelentkezés érkezett, amelyek közül 4 felelt meg a formai követelményeknek. Érvényes pályázatot nyújtott be a jelenlegi igazgató Kovács Géza is. 2 pályázó személye nem nyilvános. A következő időszakban a szakmai értékelés és véleményezés zajlik, ezt követően dönthetnek az intézmény új vezetőjéről. A pályázók zárt ülésen kérték a jelentkezések tárgyalását, így a közgyűlés is ebben a formában választja meg az új igazgatót. A Határtalanul program élményeivel és felvidéki vendégekkel ünnepelték a Nemzeti Összetartozás napját a Neuma János gimnáziumban. A heol.hu összegzése szerint a 7-es diákok székelyföldi utazásukon készült képekből és rajzokból kiállítást rendeztek, a résztvevőket pedig Székelyföldhöz kapcsolódó kvíz is várta. Az intézményben a Rimaszombati Műszaki Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola diákjait és tanárait is köszöntötték. A közös program táncházzal zárult, amely a szervezők szerint a nemzeti összetartozást és a határokon átívelő kapcsolatok erejét is jelképezte. Időszakos vízhiányra és nyomáscsökkenésre kell készülni kedden Eger több utcájában. A heol.hu információi szerint az ivóvízhálózat felújításán dolgozik majd a Heves megyei vízmű. A 25-ös főút Egri szakaszán a Rózsa Károly és a Neumayer utca között cserélik az ivóvízbekötő vezetékeket és a tűzcsapokat. Kedden reggel 8 és délután 4 óra között a Vörösmarty út páratlan oldalán a 13-as és 73-as házszám között, valamint a Petőfi utca 1-23, illetve 2-26 szem közötti szakaszán fordulhat elő vízhiány. Az ideglenes ivóvízellátást lajtos kocsikkal biztosítják a Vörösmarty Petőfi és a Vörösmarty Betlen Gábor utcák kereszteződésében. Ismét a bizottságok elé kerül az Egerbe tervezett kettős keresztügye, ezúttal kibővített javaslattal. A heol.hu emlékeztetett, hogy a Felső Károly városi fertájmesterek korábban már kezdeményezték, hogy faragott fa emlékjelet állítsanak a városrész egyik bevezető pontján, ám a kulturális bizottság akkor nem támogatta az elképzelést. Most azt is vállalják, hogy a teljes zöld felületi szigetet örökbe fogadják, növényekkel ültetik be, és annak hosszú távú gondozásáról is gondoskodnak. A beruházást saját erőből és közadakozásból valósítanák meg, önkormányzati támogatást nem kérnek. Az időjárásról. Ma sok napsütésre készülhetünk a déli órákban magas UV-sugárzással, és napközben megélénkül majd a nyugati szél. Délután átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de csak elszórtan jöhet egy-egy zápor vagy zivatar. Egerben ma maximum 23 fokra számíthatunk. A derült idő folytatódik, este 15, hajnalban 10 fokig hűl le majd a levegő.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, szép jó reggelt, jó hetet kívánok, az év 166. napja, mindjárt itt az év leghosszabb nappal, a legrövidebb éjszakája. Ma június 15-e van, sok boldogságot a névnapos Jolánoknak, és Isten éltessen minden szülinapos best hallgatót is. Heinz Gábor Biga, aztán a Margaret Island és Diana King az első hármas sorrendje. Ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 15-e, hétfő a mai dátum. Ma van a természetfotó világnapja, illetve az idősek bántalmazása elleni világnap. Aki pedig már elindult és dugott balesetet lát, jelezheti a többieknek 0620 55 55 155. Bő egy hónap múlva foci VB döntő, a most érkező sztár Madonna is ad egy mini koncertet a döntő félidejében. American Pie, ezt halljuk most tőle a Besten.

0: Jazz FM a legjobb zenék. Az áporok, zivatarok után felfrissült a levegő, és szükség is van rá, mert hogy muszáj egy picit felkészülnünk a hétvégi kánikulára. A hétvégén 35-36 fok is lehet majd. Jön tehát a kánikula, és hamarosan egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. And then, Beautiful Things, mindjárt fél hét, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megújult a Fülor Gégészeti Ambulancia, felújíthatják a dobókilátót. Érdemes a következő napokban az eget kémlelni. Jönnek a részletek Török Mónikától. Megújult a Markott Ferenc Kórház Fülor Gégészeti Ambulanciája Egerben, számolt be a heol.hu. A betegeket mostantól korszerűbb környezet fogadja, a rendelő új bútorokat és berendezéseket kapott. Az orvosok már modern fiberoszkópos és endoszkópos eszközökkel dolgoznak, amelyek segíthetik a pontosabb diagnózist. A fejlesztés civil támogatásból és saját forrásból valósult meg. A megújulásban az intézmény dolgozói is részt vettek, akik önkéntes munkával segítették többek között a bútorok összeszerelését. Újra megnyílhat a Dobó István kilátó, tudta meg a heol.hu. Az Egererdő ZRT pályázatot írt ki a Nagy-Eget-hegy ikonikus építményének teljes körű felújítására. A több mint egy évtizede lezárt kilátót a tervek szerint korszerű és biztonságos formában adnák vissza a természetjáróknak. A beruházás értéke mintegy 65 millió forint. A Nagy-Eged régóta kedvelt kiránduló hely az egriek és a turisták körében. A kilátóból különleges panoráma nyílik a környékre. A fejlesztés

0: Tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkjára lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
1: Az időjárásról. Ma sok napsütésre készülhetünk a déli órákban magas UV-sugárzással, és napközben megélénkül majd a nyugati szél. Délután átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de csak elszórtan jöhet egy-egy zápor vagy zivatar. Egerben ma maximum 23 fokra számíthatunk. A derült idő folytatódik, este 15, hajnalban 10 fokig hűl le majd a levegő.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. A záporok, zivatarok után napos felhős idővel indul a hét. Főleg a déli, a Dunántúli és az északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső, futózápor, zivatar. 21-26 fokra van kilátás. Ezután pedig napról napra melegszik a levegő, és egyre szárazabb lesz az idő. Jön a kánikula, hétvégén 35-36 fokot is mérhetünk majd. És jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül is. Santanától a Maria Maria Besten. Jó reggel!
1: Best FM!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt kívánok és jó hetet! Ha dugó baleset van valahol, remélem nincs, de ha igen, akkor várom az infót 0620 55 55 155. 7 után szól majd George Michael dala. És az előttünk álló hétvégéről énekel Gáspár Laci, füllet forró nyár. Jön a kánikula, igen, 35-36 fok is lehet majd a hétvégén, részletek a hírekben, aztán szólnak tovább a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: Az egri görögkeleti Szent Miklós, vagy ismertebb nevén Rácz templom, a Vitkovics Mihály és a Széchenyi utcák között egy dombtetőn áll. A 18. századi felépítését követően rövid időn belül gondoskodtak művészi berendezéséről is, mely később barokk és rokokó stílusú. A templomban található aranyozott és festett fafaragásos szentélykapu és a nagyméretű ikonosztáz az ortodox egyház által előírt rendben ábrázolja Jézus és Szűz Mária életét, az apostolokat, szenteket és profétákat. A templom körüli kertben 18-19. Századi részben vörös márványból készült síremlékeket láthatunk. A templom melletti Vitkovics házban van az emlékszobája Vitkovics Mihály egri születésű költőnek, aki többször is írt az eger iránti szeretetéről.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: Az egri érsekkert mintegy 400 éves múltra tekint vissza. Hívták már népkertnek, püspökkertnek, a középkorban vadkertnek, vadaskertnek, a területén vadászatok folytak, emellett püspöki érseki magánparkként is funkcionált. 1919-ig, ekkor Szmrecsányi érsek megnyitotta a nagy közönség előtt. 1920 környékén alakult ki a mai salakos pálya elődje, a régi sporttelep. Az első világháborúig csak teniszpályák épültek a kertben. Jelenleg ez Eger legnagyobb parkja. Középen kör alakú tér található szökőkúttal. 1973 óta van az érsekkertnek egy mesterséges tavacskája is, melyen barokk kőhíd ível át. A park északkeleti részén található a zenepavilon, ahol nyaranta ingyenes koncerteket is tartanak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
5: Továbbra is gondot okoz az asszály. Új vezetőt választhat a sportiskola. Felvidéki vendégeket fogadtak a Neumann gimnáziumban. Jönnek a részletek Török Mónikától. Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók, igaz, a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az asszály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, veszélyeztetve ezzel az állattartást, hangsúlyozta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
6: Minden csepp csapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata, nem csak a növénytermesztési és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartástechnológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
5: Lezárult az Egri Városi Sportiskola intézményvezetői pályázatának beadási határideje. Az egerhírek.hu megtudta, a vezetői megbízásra 6 jelentkezés érkezett, amelyek közül 4 felelt meg a formai követelményeknek. Érvényes pályázatot nyújtott be a jelenlegi igazgató Kovács Géza is. 2 pályázó személye nem nyilvános. A következő időszakban a szakmai értékelés és véleményezés zajlik, ezt követően dönthetnek az intézmény új vezetőjéről. A pályázók zárt ülésen kérték a jelentkezések tárgyalását, így a közgyűlés is ebben a formában választja meg az új igazgatót. A Határtalanul program élményeivel és felvidéki vendégekkel ünnepelték a Nemzeti Összetartozás napját a Neumann János Gimnáziumban. A heol.hu összegzése szerint a 7. diákok székelyföldi utazásukon készült képekből és rajzokból kiállítást rendeztek, a résztvevőket pedig Székelyföldhöz kapcsolódó kvíz is várta. Az intézményben a Rimaszombati Műszaki Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola diákjait és tanárait is köszöntötték. A közös program táncházzal zárult, amely a szervezők szerint a nemzeti összetartozást és a határokon átívelő kapcsolatok erejét is jelképezte. Az időjárásról. Ma sok napsütésre készülhetünk a déli órákban magas UV-sugárzással, és napközben megélénkül majd a nyugati szél. Délután átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de csak elszórta jöhet egy-egy zápor vagy zivatar. Egerben ma maximum 23 fokra számíthatunk. A derült idő folytatódik, este 15, hajnalban 10 fokig hűl le majd a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Christina Aguilera kezd a Cápa mese betétdalával, jön a Car Wash, de még ebben a fél órában Meredith Brooks és Anastasia is énekel. Aki dugott balesetet lát, Jolánt szülinapos szeretne ünnepelni, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 15-e a mai dátum. Pontosan 40 éve a mai napon nyitották meg a Hungaroringet. 1986-ot írtunk. A száguldott cirkusz tehát jubilál nálunk az idei szezonban. A verseny július 24-e és 26-a között lesz. És legalább olyan bika hangja van Enesztésának, mint amennyire erős egy F1-es autó. Őt halljuk, mármint Enesztésát és a Paid My Dues-t a Besten a folytatásban. Jó reggelt!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Napos gomoly felhős idő, egy-egy futózáporral, 21-26 fokkal. Így indul a hét, de hogy mi lesz a folytatásban, kiderül a hírek végén. Annyit már most elárulhatok, hogy készüljünk a kánikulára, a hétvégén 35-36 fok is lehet akár. Részletek mindjárt, aztán DJ Tonka és a Don't Be Afraid folytatja a hétfő reggelt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Könnyebb lesz eljutni a Balatonhoz, továbbra is gyengélkedik heves ipara, jönnek a gárdonyi napok. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Június 20-ától életbe lép a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. A magyar tenger felé évente már több millióan utaznak vonattal, ezért idén is kiemelt figyelmet kap a térség. A vasúti változtatások a gyorsabb és kiszámíthatóbb eljutást szolgálják a nyári csúcsidőszakban. Tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor, a MÁV csoport szóvivője.
2: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegyváltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
1: Az Ezüstpart Express-szel június 26-ától Heves vármegyéből is közvetlenül elérhető lesz a Balaton. A járat Füzesabonyban, Kálkápolnán, Vámosgyörkön és 60-ban áll majd meg. Heves vármegyében márciusban is visszaesett az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest, bár a csökkenés mértéke kisebb volt, mint az előző hónapokban, írja a heol.hu. A KSH adatai szerint a vármegye ipari kibocsátása közel 4%-kal maradt el a tavalyi márciusi szinttől. Ez annak ellenére történt, hogy országosan javultak a mutatók. Az ipari termelés növekedett és emelkedett az export, valamint a belföldi értékesítés is. A feldolgozóipari ágazatok többségében bővülést mértek, és növekedést mutatott a bányászat, valamint az energiaipar teljesítménye is. Augusztus elején ismét megrendezik a gárdonyi napokat Egerben, hívta fel a figyelmet a heol.hu. A programsorozat augusztus 3-a és 7-e között koncertekkel, családi programokkal és irodalmi élményekkel várja az érdeklődőket. Fellép többek között Hobo, a Budapest Bar, az Anand Barbies, Testvérduó és a Blaha Louisiana. A Gárdonyi Géza emlékházban és a Mesekertben rendhagyó tárlatvezetések, játékos foglalkozások és közösségi programok is lesznek. Az időjárásról. Ma sok napsütésre készülhetünk a déli órákban magas UV-sugárzással, és napközben megélénkül majd a nyugati szél. Délután átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de csak elszórtan jöhet egy-egy zápor vagy zivatar. Egerben ma maximum 23 fokra számíthatunk. A derült idő folytatódik, este 15, hajnalban 10 fokig hűl le majd a levegő.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 15-e van, hétfő. Sok boldogságot kívánok a Jolánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 99 éve ezen a napon született Foki Otto animációs filmrendező, reklámgrafikus, Misi Mókus és az első tévémaci kitalálója. 72 éve a mai napon született James Belushi, amerikai színész, láthattuk például a Kutyám Jerry Lee-ben. Ma 62 éves Courtney Cox, amerikai színésznő, a Jó barátok Mónikája. Nyolcvan éve ezen a napon született Demis Roussos, egyiptomi származású görög énekes. Negyvenöt éve ezen a napon jelent meg a Duran Duran első stúdióalbuma. És 57 éve a mai napon született Ice Cube, amerikai rapper, énekes, színész, producer, író. Sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó hetet kívánok! A szokásos hétköznap reggeli eseményeket leszámítva itt ott kisebb dugó, araszolás, nincs különösebben nagy torlódás, és nem tudok balesetről sem. Akinek van közlekedési infója, az küldheti a friss hírek alatt is. 0620 55 55 155. A következő órában biztosan szól majd a TLC slágere. És a New Level Empire is. Rögtön 8 óra, jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék szólnak. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: A Szépasszony völgy első elnevezése Gróf Kohári István emlékét idézi, aki az egri vár visszafoglalása során 1687-ben hajduival ezen a területen táborozott. A Szépasszony név eredetére azonban több magyarázat is létezik. Néprajz kutatók szerint Szépasszony a magyar ősvallás egyik istenasszonya volt, a szerelem istennője. Nekin mutattak be áldozatot ezen a helyen. Van, aki szerint egy igen szép asszony árulta az egyik pincében a bort, innen az elnevezés. Más elképzelés szerint egy katonatiszt kikapós felesége lehetett, a völgy nevét adó szép asszony. A hagyomány az öregsor pincéit a török időkbe, illetve a középkorba helyezi. A Szépasszony völgy minden pincéje tartogat valamilyen meglepetést, faragványokat a borral, vagy a borozással kapcsolatos szokásokat, hagyományokat, legendákat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: Egertől északkeletre csaknem szigetszerűen emelkedik ki a környezetéből a Nagy-Eget-hegy, mely lankáinak látványa minden hazatérő egrinek megdobogtatja a szívét. Az 536 méter magas Egedre érdemes túrázni, ugyanis tetejéről páratlan panoráma nyílik Egerre és a Bükre, de tiszta időben láthatjuk a Mátrát és akár a Tiszató csillogó víztükrét is. Túrázási tapasztalat nem szükséges, de megfelelő lábbeli használata erősen ajánlott. A hegyre felvezető út a Bükk egyik legvarázslatosabb karstbokor erdejébe vezet, de a hegy déli oldalán felkapaszkodó szőlők rengetegével is találkozhatunk, amely az ország legmagasabban fekvő szőlőtermő területe. A Nagy-Eged természetvédelmi szempontból rendkívül fajgazdag, számos állat, illetve növényfa is megtalálható a hegyen.
0: Best FM, a legjobb zenék! Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
5: Megújult a Fülor gégészeti ambulancia, felújíthatják a dobó kilátót. Érdemes a következő napokban az Eget kémlelni. Jönnek a részletek Török Mónikától. Megújult a Markot Ferenc Kórház Fülor gégészeti ambulanciája Egerben, számolt be a heol.hu. A betegeket mostantól korszerűbb környezet fogadja, a rendelő új bútorokat és berendezéseket kapott. Az orvosok már modern fiberoszkópos és endoszkópos eszközökkel dolgoznak, amelyek segíthetik a pontosabb diagnózist. A fejlesztés civil támogatásból és saját forrásból valósult meg. A megújulásban az intézmény dolgozói is részt vettek, akik önkéntes munkával segítették többek között a bútorok összeszerelését. Újra megnyílhat a Dobó István kilátó, tudta meg a heol.hu. Az Egerertő ZRT pályázatot írt ki a Nagy-Egethegy ikonikus építményének teljes körű felújítására. A több mint egy évtizede lezárt kilátót a tervek szerint korszerű és biztonságos formában adnák vissza a természetjáróknak. A beruházás értéke mintegy 65 millió forint. A Nagy-Eged régóta kedvelt kiránduló hely az egriek és a turisták körében. A kilátóból különleges panoráma nyílik a környékre. A fejlesztés egy nagyobb ökoturisztikai elképzelés része, amely a hegyre vezető útvonalak és a kapcsolódó infrastruktúra megújítását is magában foglalja. Érdemes lesz kémlelni az eget a következő napokban, különleges együttállást figyelhetünk meg kedden és szerdán napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkúr, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdcsarló is csatlakozik. Mondta rádiónknak Fogtár Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
6: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig, ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem lehet hatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
5: Az időjárásról. Ma sok napsütésre készülhetünk a déli órákban magas UV-sugárzással, és napközben megélénkül majd a nyugati szél. Délután átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de csak elszórta jöhet egy-egy zápor vagy zivatar. Egerben ma maximum 23 fokra számíthatunk. A derült idő folytatódik, este 15, hajnalban 10 fokig hűl le majd a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó reggelt, jó hetet kívánok, június közepén, 15-e van hétfő, tehát sok boldogságot kívánok a névnaposoknak, ők ma Jolánok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 5 perc elmúlt 8, Maxim Levente vagyok, hozom Eminemet, nem sokára a Dimples D-t, most pedig DJ Sammy dalát, a The Boys of Summer-t.

0: Lesztefem, a legjobb zenék, a nagypater újból a régi tesóval készül duettre, azaz Eminem, aki nagypapa lett, egy a hip-hop berkekben terjengő pletyka szerint 25 év után újra közös trekken szerepel majd Jay-Z-vel, akinek új albumán hallható majd a duett. Addig is jöjjön a 8 mérföld filmzenéje Lose Yourself, Eminemtől itt a Besten.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Best FM, a legjobb zenék. Hála a jó égnek, nyugis a hét eleje az utakon. Ha rosszul tudom, várom a közlekedési infót a 0620-55-55-155-re, és mérsékeltem meleg, napos, felhős hétfő, itt-ott még pici zápor zivatarral. A hétvégén viszont kánikula jön 35-36 fokkal. Részletes időjárás jelentés hallható majd még a nem sokára érkező hírösszefoglaló végén. Mindjárt 8:30, jó reggelt, a hírek után Mark Morrisondalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Továbbra is gondot okoz az asszály. Új vezetőt választhat a sportiskola. Felvidéki vendégeket fogadtak a Neumann gimnáziumban. Jönnek a részletek Török Mónikától. Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók, igaz, a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az asszály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, veszélyeztetve ezzel az állattartást, hangsúlyozta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
2: Minden csepp csapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata, nem csak a növénytermesztés és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartás technológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellen őriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
1: Lezárult az Egri Városi Sportiskola intézményvezetői pályázatának beadási határideje. Az egerhírek.hu megtudta, a vezetői megbízásra 6 jelentkezés érkezett, amelyek közül 4 felelt meg a formai követelményeknek. Érvényes pályázatot nyújtott be a jelenlegi igazgató Kovács Géza is. 2 pályázó személye nem nyilvános. A következő időszakban a szakmai értékelés és véleményezés zajlik, ezt követően dönthetnek az intézmény új vezetőjéről. A pályázók zárt ülésen kérték a jelentkezések tárgyalását, így a közgyűlés is ebben a formában választja meg az új igazgatót. A Határtalanul program élményeivel és felvidéki vendégekkel ünnepelték a Nemzeti Összetartozás napját a Neumann János gimnáziumban. A heol.hu összegzése szerint a 7-es diákok székelyföldi utazásukon készült képekből és rajzokból kiállítást rendeztek, a résztvevőket pedig Székelyföldhöz kapcsolódó kvíz is várta. Az intézményben a Rimaszombati Műszaki Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola diákjait és tanárait is köszöntötték. A közös program táncházzal zárult, amely a szervezők szerint a nemzeti összetartozást és a határokon átívelő kapcsolatok erejét is jelképezte. Az időjárásról. Ma sok napsütésre készülhetünk a déli órákban magas UV-sugárzással, és napközben megélénkül majd a nyugati szél. Délután átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de csak elszórtan jöhet egy-egy zápor vagy zivatar. Egerben ma maximum 23 fokra számíthatunk. A derült idő folytatódik, este 15, hajnalban 10 fokig hűl le majd a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Közlekedési info a 0620 55 55 155-re jött. Azt írja valaki, hogy Budakeszi úton a bíróság után baleset, rendőrmentő, stb. Ez tehát a helyzet a fővárosban a Budakeszi úton. Köszönjük szépen! Jó utat, ezt leszámítva úgy tűnik nyugisan indul a hét, és természetesen a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Jön egy újabb közülük, az Everybody's Free, a Rozellától. Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A hétvégén itt a nagybetűs nyár, jön a kánikula 35-36 fok, és jön a nyári napforduló is, a leghosszabb nap, a legrövidebb éjszaka. De mindenek előtt pillanatokon belül a friss hírek jönnek, a következő órában pedig egy pörgős dallal az MNS. És a Bell Hello is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó hetet a Best FM-mel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelésével.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Az Egri minaret világviszonylatban is kiemelkedő érték, amely napjainkban a legészakibb fekvésű olyan törökkori épület, amely szinte teljes épségében fennmaradt. A 91 éves török uralom alatt összesen 10 minaretet emeltek a városban, de közülük csak ez az egy maradt meg. 1687-ben, a város visszafoglalása után a magyarok első lelkesedésükben ezt is el akarták dönteni, ezért 400 ökörrel meghúzták a tornyot, az épület azonban meglehetősen stabilnak bizonyult. A 14 szög alaprajzú, 40 méter magas, novai kőből faragott torony kovácsolt vas körerkéjére 97 csiga lépcsőfok vezet fel, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik Egerre. A legutóbbi teljes körű rekonstrukció során a város a minaretet körbevevő tér felújításáról is gondoskodott.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Dobótér Eger legnagyobb tere, amely a történelmi belváros szívében található. Legkorábbi elnevezése Piactér, később a Városháztér nevet kapta, volt Kossuth Lajos tér is, de napjainkban ismét a hős várvédő kapitány nevét viseli. A téren már a középkorban vásárokat tartottak, sőt, egykor a rabszolgakereskedelem is folyt itt. Az 1965-ös piaccsarnok megépüléséig tartottak itt gyümölcs és zöldségpiacokat, ezután alakult ki a Dobótér mai arculata, a nagyobbik részét lezárták a gépjármű forgalom elől, és leburkolták. A téren találjuk a kivont kardú Dobó Istvánt, a követ Dobó Egrinővel, és a kardját éppen kirántani készülő megcseit ábrázoló szoborcsoportot, a Minarita templomot, a Minarita rendházban működő Szent Hedvig kollégiumot, és a városházát is.
0: Best FM, a legjobb zenék! Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Könnyebb lesz eljutni a Balatonhoz, továbbra is gyengélkedik heves ipara, jönnek a gárdonyi napok. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Június 20-ától életbe lép a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. A magyar tenger felé évente már több millióan utaznak vonattal, ezért idén is kiemelt figyelmet kap a térség. A vasúti változtatásokat gyorsabb és kiszámíthatóbb eljutást szolgálják a nyári csúcsidőszakban. Tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor, a MÁV csoport szóvivője.
3: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegyváltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
2: Az Ezüstpart Express-szel június 26-ától Heves vármegyéből is közvetlenül elérhető lesz a Balaton. A járat Füzesabonyban, Kálkápolnán, Vámosgyörkön és 60-ban áll majd meg. Heves vármegyében márciusban is visszaesett az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest, bár a csökkenés mértéke kisebb volt, mint az előző hónapokban, írja a heol.hu. A KSH adatai szerint a vármegye ipari kibocsátása közel 4%-kal maradt el a tavalyi márciusi szinttől. Ez annak ellenére történt, hogy országosan javultak a mutatók. Az ipari termelés növekedett és emelkedett az export, valamint a belföldi értékesítés is. A feldolgozóipari ágazatok többségében bővülést mértek, és növekedést mutatott a bányászat, valamint az energiaipar teljesítménye is. Augusztus elején ismét megrendezik a gárdonyi napokat Egerben, hívta fel a figyelmet a heol.hu. A programsorozat augusztus 3-a és 7-e között koncertekkel, családi programokkal és irodalmi élményekkel várja az érdeklődőket. Fellép többek között Hobo, a Budapest Bar, az Anand Barbies, Testvérduó és a Blaha Louisiana. A Gárdonyi Géza emlékházban és a Mesekertben rendhagyó tárlatvezetések, játékos foglalkozások és közösségi programok is lesznek. Az időjárásról. Ma sok napsütésre készülhetünk a déli órákban magas UV-sugárzással, és napközben megélénkül majd a nyugati szél. Délután átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de csak elszórtan jöhet egy-egy zápor vagy zivatar. Egerben ma maximum 23 fokra számíthatunk. A derült idő folytatódik, este 15, hajnalban 10 fokig hűl le majd a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: The Beach Boys, The Jackson 5, The Bee Gees, vagy Van Halen, vagy a most érkező The Corrs. A közös bennük, hogy testvérek alapította zenekarokról van szó. Az írek négyen vannak, Andrea, Jim, Caroline és Sharon, és már a szüleik is zenéltek kis írkocsmákban. Brett lesz, 4 perc elmúlt 9, jó reggelt, jó hetet, június 15, hétfő. Sok boldogságot kívánok a Jolánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Maxim Levente vagyok. Ez a

Best of M, a legjobb zenék. Dolgoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvárnál. A 60-as és a 61-es kilométer között egy sávot lezártak, egy-két kilométeres torlódásra kell számítani az arra autózóknak. Ma a Classic House, holnap pedig ehhez hasonló funky slágerek a 90-es és 2000-es évekből. 6 és 8 között a Night Shift-ben itt a Best of M. Most a Flip the Script folytatja a YouTube-ével a hétfő reggelt.

0: a világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék. Ricky Morrison és Franz Sidoli, azaz az MNS, egy brit producer páros érkezik 2000-ből. Először instrumentális verzióban adták ki a Salson Nuggetet, aztán óriási siker lett, és megjelent egy éve később hivatalosan is már vokállal. A brit kislemezlista 6. helyéig menetelt végül a dal.
2: Best FM.

0: get down. Best FM a legjobb zenék, Kenny Williams énekelt a szombatról, amikor is az év leghosszabb nappala, a legrövidebb éjszakája közeleg, illetve hát a hamisítatlan kabriós nyár 35-36 fokkal. Most pedig Nelly mellé huppanhatunk be egy körre, Ride With Me, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Közeleg a Szent Iváni nyár szerelem, Rómeó és Júlia. Szól majd egy igazi nyári sláger a Young Hearts Run Free Kim Mezeltől, és nyári zápor is jöhet, akár odakint is, de itt az éterben is. Persze már kevesebb eséllyel, mint tegnap, és napról napra melegszik az idő, és ha már szóba került, Szent Iván éjjele környékén kánikula lesz a hétvégén. Részletek a hírekben, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megújult a Fülor gégészeti ambulancia, felújíthatják a dobókilátót. Érdemes a következő napokban az Eget kémlelni. Jönnek a részletek Török Mónikától. Megújult a Markot Ferenc Kórház Fülor gégészeti ambulanciája Egerben, számodba a heol.hu. A betegeket mostantól korszerűbb környezet fogadja, a rendelő új bútorokat és berendezéseket kapott. Az orvosok már modern fiberoszkópos és endoszkópos eszközökkel dolgoznak, amelyek segíthetik a pontosabb diagnózist. A fejlesztés civil támogatásból és saját forrásból valósult meg. A megújulásban az intézmény dolgozói is részt vettek, akik önkéntes munkával segítették többek között a bútorok összeszerelését. Újra megnyílhat a Dobó István kilátó, tudta meg a heol.hu. Az Egererdő ZRT pályázatot írt ki a Nagy Egethegy ikonikus építményének teljes körű felújítására. A több mint egy évtizede lezárt kilátót a tervek szerint korszerű és biztonságos formában adnák vissza a természetjáróknak. A beruházás értéke mintegy 65 millió forint. A Nagy Eged régóta kedvelt kiránduló hely az egriek és a turisták körében. A kilátóból különleges panoráma nyílik a környékre. A fejlesztés egy nagyobb ökoturisztikai elképzelés része, amely a hegyre vezető útvonalak és a kapcsolódó infrastruktúra megújítását is magában foglalja. Érdemes lesz kémlelni az Eget a következő napokban, különleges együttállást figyelhetünk meg kedden és szerdán napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdcsarló is csatlakozik, mondta rádiónknak Fogtár Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig, ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen nyugvóba vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
1: Az időjárásról. Ma sok napsütésre készülhetünk a déli órákban magas UV-sugárzással, és napközben megélénkül majd a nyugati szél. Délután átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de csak elszórtan jöhet egy-egy zápor vagy zivatar. Egerben ma maximum 23 fokra számíthatunk. A derült idő folytatódik, este 15, hajnalban 10 fokig hűl le majd a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az első Nick Bracegirdle-től ezt látná a rendőr a személyében, ha igazoltatná siként. A 90-es évek végén a Balearic House és a trance műfajok egyik legnagyobb úttörőjévé vált. Előtte grafikus dizájnerként dolgozott, és klasszikus zenei képzettsége is van. A decemberben újból nálunk koncertező Brian Adams-el közös Lavender Run című dala indítja az órát 5 perccel múlt 10. Hello, jó utat, jó munkát, jó hetet, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között 2004-ből szól a Maroon 5 zseniális debütáló stúdióalbumának, a Songs About Jane-nek harmadik kislemezeként, a She Will Be Loved, amely a Billboard 100-as listáján az 5. helyig jutott annó.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között a külső sáv ma is lassabb, mint az átterelt belső sáv, ahol még folyamatosan lehet haladni. Az M7-es Székesfehérvári szakaszán karbantartás miatt a Budapest felé vezető oldalon a 64-es Székesfehérvár centrum és a 60-as Székesfehérvár dél csomópont között egy sávot lezártak, egy-két kilométeres torlódással készüljön, aki arra autózik. Jó utat, ha dugóbb baleset van, várom én is. 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Been a long time, wishing to left you, but now the dope.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megállapodásra jutott az Egyesült Államok és Irán. Alaptörvény módosítás jöhet ma a parlamentben. Kiváló minőségű a természetes fürdővizek többsége. Villányi Eszter vagyok. Megállapodott az Egyesült Államok és Irán, jelentette be a közvetítő Pakisztán miniszterelnöke. A hírt az amerikai elnök is megerősítette. Donald Trump egyben a hormuzi szoros díjmentes megnyitását és az amerikai haditengerészeti blokkád azonnali feloldását is engedélyezte. A megállapodás azt is tartalmazza, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben. Parlament elé kerül a miniszterelnöki tisztség betöltésének korlátozása. A mai ülésen megvitatják az alaptörvény 16. módosítását, és szavaznak is a képviselők arról, hogy a miniszterelnök legfeljebb összesen megszakításokkal együtt 8 évig kormányozhatja az országot. Ezen kívül módosítás után megválaszthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság tagjait és tisztségviselőit. A parlamenti ülés délután kezdődik Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával. Ez a tavaszi ülésszak zárása, de holnap rendkívüli ülést tart az országgyűlés, ahol egyebek mellett az uniós források hazahozatalához szükséges törvénymódosítások kerülnek napirendre. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az NNGK mérései szerint a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott, míg a fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a. A népegészségügy arra is kitért, hogy a Dunán és a Tiszán az utóbbi években javuló a tendencia. Hazánkban 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván, tavaly 279 üzemelt. Ezek közül 183 kapott kiváló minősítést, és csak 4 eset kifogásolt kategóriába. Mától megint akcióznak a rendőrök. Az ittas, bódult járművezetőkre vadásznak egész héten. A Road Poll nemzetközi akció részeként pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz. Bárhol leinthetik a sofőröket az országban. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, és növeli a balesetek kockázatát. Országszerte csökken a felhőzet, legtovább a déli tájakon marad borult idő, másutt több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl középső részén és délen még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, 20-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-19 fok közé hűl a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hét második felében pedig megérkezik az első hőhullám is, kánikulát ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az érkező kánikula hallatán sokan keresik a padláson, a garázsban a kismedencét. Hát a felfújásához majd DJ Jazzy Jeffék szolgáltatják a tempót. Szól a Summertime, nem sokára a Follow the Flow zenél, az órát Amy Winehouse indítja. Back to Black, 4 lassan 5 perccel múlt 11. Jó utat, jó munkát, jó hetet kívánok. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Egy gyönyörű hasonlattal a svéd észobész érkezik, Life is a Flower, az élet egy virág, és kapott is némi locsolást a hétvégén. A következő hétvégén viszont hervadozni fog a hőségben, 35-36 fok, ez várható majd.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy korábban árokba hajtott kamion műszaki mentését végzik a 6-os főúton, a főutat lezárták, a 93-as kilométernél Dunaföldvár és az M6-os Paks észak csomópont felhajtója közötti szakaszon. A rendőrség a főút forgalmát az autópályára tereli, a 98-as Paks észak és a 87-es Dunaföldvár centrum csomópontok között. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az Alcázar dalával és Majoros Ritával indul a hétfő délután. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Alaptörvénymódosítás jöhet ma a parlamentben. Csalók hoztak létre kibelvédelmi oldalt, dolgozott a jégkármérséklőrendszer vasárnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Parlament elé kerül a miniszterelnöki tisztség betöltésének korlátozása. A mai ülésen megvitatják az alaptörvény 16. módosítását, és szavaznak is a képviselők arról, hogy a miniszterelnök legfeljebb összesen megszakításokkal együtt 8 évig kormányozhatja az országot. Ezen kívül módosítás után megválaszthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság tagjait és tisztségviselőit. A parlamenti ülés délután kezdődik Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával. Ez a tavaszi ülésszak zárása, de holnap rendkívüli ülést tart az országgyűlés, ahol egyebek mellett az uniós források hazahozatalához szükséges törvénymódosítások kerülnek napirendre. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az NNGK mérései szerint a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott, míg a fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a. A népegészségügy arra is kitért, hogy a Dunán és a Tiszán az utóbbi években javuló a tendencia. Hazánkban 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván, tavaly 279 üzemelt. Ezek közül 183 kapott kiváló minősítést, és csak 4 eset kifogásolt kategóriába. Csalók készítettek hamis weboldalt a Nemzeti Nyomozóiroda nevében. A közszelíti rendőrség jelzése szerint kiberbiztonsági tájékoztató oldal mögé bújtak a bűnözők. A tartalom azt csugalja, hogy a látogató informatikai rendszere biztonsági kockázatnak van kitéve. Ehhez felkínálnak egy biztonsági ellenőrzési funkciót és egy védelmi programot. Ha valaki erre rákattint, hozzáférést biztosíthat a csalóknak a számítógéphez. A rendőrség hangsúlyozta, soha nem kínálnak ilyen szoftvert, és nem alkalmaznak ilyen eljárást. Bevetették a jégkármérséklőt a piros riasztás miatt. Folyamatosan dolgozott tegnap a rendszer a legmagasabb kockázatú területeken, közölte az Agrárgazdasági Kamara. Összesen 238 generátort indítottak el, hogy megelőzzék a károkozó jégesőt. Kitértek arra is, hogy a korlátozott hatóanyagkészlet miatt csak piros riasztás esetén lehet aktiválni a védekezést, ezért megnőtt a jégkárok kockázata. Országszerte csökken a felhőzet, legtovább a déli tájakon marad borult idő, másutt több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl középső részén és délen még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, 20-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-19 fok közé hűl a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hét második felében pedig megérkezik az első hőhullám is, kánikulát ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás délután, kellemes hétfőt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Hát remélem, hogy velem tartanak a mai délutánon is. Együtt vesszük a hétfői akadályokat, és isszuk a délutáni kávét, vagy még most együtt ebédelünk, és hozom mellé a legjobb zenéket. Mindjárt jön Cardigans és Tom Jones és a Burning Down the House, előtte Ákos, a Black Eyed Peas, és most az Ákazár indít.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, hogy telik a hétfő, nagyon remélem, hogy igazán kellemesen. Hát képzeljék el, az enyém nagyon csodásan, és jó, most nem akarok itt hencegni, meg felvágni, de imádom a kolléganőimet. Hát képzeljék el, hogy könyvhéten voltak a múlt héten, ahova én sajnos nem tudtam elmenni, és előbb vettek nekem könyvet, mint saját maguknak, mert meglátták a Muminok egyik történetét, és azonnal lecsaptak rá, és elhozták nekem, mert eszükbe jutottam róla. Gyerekkoromban, a 90-es évek elején imádtam a Muminok történetét, a finnországi svéd író Tove Jansson történetei, és hát a Mumin trollok megjelentek képregényben, könyvben, mesében, gyanítom, hogy nem mondok ezzel újdonságot, szerintem azért elég sok mindenkinek megvan, aki már élt a 90-es évek elején és mesét nézett, szóval most így a rádión keresztül is gyorsan megköszönöm nekik, egyszerűen imádom, és nagyon meg vagyok hatva, köszönöm. Szóval nekem már jól indul a hét, jól indult ez a délután, és nagyon remélem, hogy öröknek is így lesz, nem hencegek tovább, inkább hozom a legjobb zenéket. Sting és Mami dalát jön mindjárt a Desert Rose, itt lesz Alicia Keys és a Fallin, most pedig, ahogy már az óra elején beígértem, a Cardigans és Tom Jones dalával megyek tovább. Burning Down the House, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is hozom a közlekedési információkat, úgyhogy akik úton vannak, hallgassanak mindenképpen Best FM-et. Az M6-os autópályán a 17-es és a 165-ös kilométerek közötti szakaszon pálya karbantartók dolgoznak. Budapest és Pécs felé vezető oldalon is több helyszínen van forgalomkorlátozás, a sávzárásoknál nagy figyelemmel tessék autózni. 0620 55 55 155, ide jöhetnek az információk. Bárki, aki jár az utakon, de bármelyik városból van információja. Nagyon-nagyon várom, és köszönöm, hogyha megírja vagy felhív az üzenettel. Jó utat ma is mindenkinek, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán a TSZ és a Waterfalls.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megállapodásra jutott az Egyesült Államok és Irán. Alaptörvénymódosítás jöhet a parlamentben, tiltják a brit tinik közösségi média használatát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megállapodott az Egyesült Államok és Irán, jelentette be a közvetítő Pakisztán miniszterelnöke. A hírt az amerikai elnök is megerősítette. Donald Trump egyben a hormuzi szoros díjmentes megnyitását és az amerikai haditengerészeti blokád azonnali feloldását is engedélyezte. A megállapodás azt is tartalmazza, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben. Kezdődik a tavaszi ülésszak utolsó ülése a parlamentben. Egyebek mellett megvitatják az alaptörvény 16. módosítását, és szavaznak is a képviselők arról, hogy a miniszterelnök legfeljebb összesen megszakításokkal együtt 8 évig tölthesse be tisztségét. Ezen kívül módosítás után megválaszthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság tagjait és tisztségviselőit. A parlamenti ülés Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Holnap rendkívüli ülést tart az országgyűlés, ahol egyebek mellett az uniós források hazahozatalához szükséges törvénymódosítások kerülnek napirendre. Bevetették a jégkármérséklőt a piros riasztás miatt. Folyamatosan dolgozott tegnap a rendszer a legmagasabb kockázatú területeken, közölte az Agrárgazdasági Kamara. Összesen 238 generátort indítottak el, hogy megelőzzék a károkozó jégesőt. Kitértek arra is, hogy a korlátozott hatóanyagkészlet miatt csak piros riasztás esetén lehet aktiválni a védekezést, ezért megnőtt a jégkárok kockázata. Mától megint akcióznak a rendőrök, az ittas bódult járművezetőkre vadásznak egész héten. A Road Poll nemzetközi akció részeként pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, bárhol leinthetik a sofőröket az országban. Nagy-Britannia is meglépte, betiltják a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabbaknak. Keir Starmer miniszterelnök bejelentette, hogy a teljes körű tilalomról szóló döntést országos konzultáció előzte meg. 116 ezeren nyilvánítottak véleményt, a szülők 90%-a támogatta az alsó korhatár kijelölését. A tilalom vonatkozik például a Facebookra, TikTokra és az Instagramra is, de a WhatsApp és a Signal üzenőportálokra nem. Országszerte csökken a felhőzet, legtovább a déli tájakon marad borult idő, másutt több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl középső részén és délen még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, 20-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-19 fok közé hűl a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hét második felében pedig megérkezik az első hőhullám is, kánikulát ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délután, elmúlt egy óra is 4 perccel, megy tovább a nap, megy tovább a délután. Egy-két isteni slágerrel jöhet a délutáni kávé mellé pedig a Halott pénz, a Bamfunk MC's vagy éppen Beyoncé Halo dala. Jó, majd a TLC is, de előtt a Deja Vu és az I Can't Stop indítja ezt az órát. Én pedig csodás hétkezdést kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

Bestefem a legjobb zenék. Ma könyves kérdés van. Na oké, nem hencegek tovább, hogy milyen cuki könyvet kaptam a kolléganőimtől, viszont ez megihletett a nap kérdésével kapcsolatban. Ki melyik könyvbe, történetbe költözne bele idézőjelesen, hogyha lenne rá lehetősége? Akár gyerekkönyv, akár kedvenc, mostani olvasmány. Kinek melyik az a történet, ami igazán megmaradt, és ahová igazán beköltözne? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kedvenc sztorik. Ki melyik könyvbe, történetbe költözne bele? Ez a nap kérdése, várom a válaszokat. A halott pénz pedig már zenél is. Ahol a májusföldet ér, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Csabitól jött egy üzenet, hogy a Hungária körúton Budapesten baleset történt, méghozzá a Mogyoródi út talál, Hungária körút Mogyoródi út találkozásánál. Nagyon köszönöm az információt, kellett egy kis fennakadásra számítani. Az M2-esen a 42-es Kozd és a 39-es Rád csomópontok között pedig munka folyik. Forgalomkorlátozás van, jelzőrök irányítanak és váltakozó irányú a forgalom. Az M6-oson is dolgoznak a 171-es és a 165-ös kilométerek közötti szakaszon, éppen pályakarbantartók dolgoznak. A Budapest és Pécs felé vezető oldalon is több helyszínen van forgalomkorlátozás, úgyhogy ezzel kell számolni, erre kell figyelni. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még információja, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Felejthetetlen slágerekkel jelentkezem a következő órában is. Pár perc és délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Caesar Sisters. És jön Rózsa Magdi is a Papír sárkánnyal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. But come on. Martinez, you ready, girl? Come on, let's do this game.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megkezdődött a tavaszi ülésszak utolsó parlamenti ülése. Az airfryereket ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Csalók hoztak létre kibervédelmi oldalt. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az előző kormány által tervezett vitnyédi migráns táborról beszélt napirendelőti felszólalásában a miniszterelnök. A tavaszi ülésszak záró ülésén Magyar Péter rámutatott, 5 milliárd forintot fordítottak volna a beruházásra az ígéretekkel ellentétben. A parlamentben ma egyebek mellett megvitatják az alaptörvény 16. módosítását, és szavaznak is a képviselők arról, hogy a miniszterelnök legfeljebb összesen megszakításokkal együtt 8 évig tölthesse be a tisztségét. Ezen kívül megválaszthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság tagjait és tisztségviselőit, és sürgősséggel tárgyalja az országgyűlés a médiaszolgáltatásokról szóló törvény módosítását is. Újabb akciójában airfryer készülékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegős sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Szigorú Európai Unió sok szabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése, hiszen ez rendkívül fontos a háztartások terheinek csökkentése érdekében. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen, pont azért próbáljuk nagyon széles körben a mintavételeket elvégezni, hogy teljes körben lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
1: Csalók készítettek hamis weboldalt a Nemzeti Nyomozóiroda nevében. A készenléti rendőrség jelzése szerint kiberbiztonsági tájékoztató oldal mögé bújtak a bűnözők. A tartalom azt sugallja, hogy a látogató informatikai rendszere biztonsági kockázatnak van kitéve. Ehhez felkínálnak egy biztonsági ellenőrzési funkciót és egy védelmi programot. Ha valaki erre rákattint, hozzáférést biztosíthat a csalóknak a számítógéphez. A rendőrség hangsúlyozta, soha nem kínálnak ilyen szoftvert és nem alkalmaznak ilyen eljárást. Hőhullám érkezik a hét második felében, már is mondom a részleteket a várható időjárásról. Országszerte csökken a felhőzet, legtovább a déli tájakon marad borult idő, másutt több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl középső részén és délen még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, 20-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-19 fok közé hűl a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hét második felében pedig megérkezik az első hőhullám is, kánikulát ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, elmúlt 2 óra is lassacskán 5 perccel, úgyhogy megyünk tovább jó hangulattal, mit szólnak hozzá. Hosszok mondjuk, Shania Twain, jön a Man I Feel Like a Woman, de itt lesz majd Jarul Ashantival, és egy kis romantika, na meg az Always on Time. A Caesar Sisterrel már lehet is táncolni, jön az I Don't Feel Like Dancing. Majoros Rita vagyok, szép napot!
0: Best.

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy ki melyik könyvbe, történetbe költözne be, és miért. Azt írja Andi, én a Harry Potter világába költöznék be, mindig is szerettem volna egy varázspálcát, és nagyon irigyeltem a roxforti hangulatot. Sokkal izgalmasabbnak tűnik, mint a hétköznapi élet, és hát jó lenne egyszer egy baglyot is kapni a postaláda helyett. Na azért az nem is lenne rossz. És ha már a klasszikusoknál maradunk, akkor írt Péter is, hogy ő a Gyűrűk ura történetébe költözne, méghozzá a megyébe. A hobbitok élete neki nagyon szimpatikus, és jó ételek, nyugalom, természet, kevés stressz. Mi kellene még? Mondjuk egy hétfő délutára. Teljesen igazad van, bár én inkább Völgyzugolyt választanám. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonló történetek. Ki melyik könyvbe költözne bele, vagy éppen történetbe? És miközben jönnek az üzenetek, zenél nekünk Shania Twain, akiről nem sokára egy életrajzi filmet forgatnak, méghozzá az egyik nagy rajongója lesz a rendező, aki óriási megtiszteltetésnek veszi, hogy Shania Twainről filmet forgathat. Egyébként már megjelent néhány évvel ezelőtt az énekesnőről egy, de állítólag ez most egy sokkal nagyobb durranás lesz, és minden benne lesz. Azért eléggé mondhatom azt, hogy mozgalmas élete volt eddig is. Az énekesnőnek idén tölti egyébként a 60. életévét, úgyhogy azt hiszem van mit forgatni. És hát reméljük, hogy az isteni dalai is benne lesznek, például a Man, I Feel Like a Woman. De addig hallgatjuk itt a Best FM-en. Let's go, girls!

0: Esztefem, a legjobb zenék. Baleset történt az 51-es főúton Dömsödön, méghozzá a Pósa Lajos utcánál, a főút 51-es kilométerénél. Félpályás útzár mellett folyik éppen a helyszínelés. Baleset történt az 5-ös főúton is, a Szatymazi körforgalom közelében egy motor ütközött autóval. A baleset vizsgálat idejére lezárták a főutat, Balástyánál Dóc felé, Szatymaznál pedig Sándorfalva felé lehet kerülni. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat, bárki bármit lát, köszönöm, ha jelentkezik az infóval. Vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Továbbra is gondot okoz az asszály. Új vezetőt választhat a sportiskola. Felvidéki vendégeket fogadtak a Neumann gimnáziumban. Jönnek a részletek Török Mónikától. Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók, igaz, a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az asszály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, veszélyeztetve ezzel az állattartást, hangsúlyozta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
3: Minden csepp csapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata, nem csak a növénytermesztés és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartás technológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőrzünk. És sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
2: Lezárult az Egri Városi Sportiskola intézményvezetői pályázatának beadási határideje. Az egerhírek.hu megtudta, a vezetői megbízásra 6 jelentkezés érkezett, amelyek közül 4 felelt meg a formai követelményeknek. Érvényes pályázatot nyújtott be a jelenlegi igazgató Kovács Géza is. 2 pályázó személye nem nyilvános. A következő időszakban a szakmai értékelés és véleményezés zajlik, ezt követően dönthetnek az intézmény új vezetőjéről. A pályázók zárt ülésen kérték a jelentkezések tárgyalását, így a közgyűlés is ebben a formában választja meg az új igazgatót. A Határtalanul program élményeivel és felvidéki vendégekkel ünnepelték a Nemzeti Összetartozás napját a Neumann János gimnáziumban. A heol.hu összegzése szerint a 7-es diákok székelyföldi utazásukon készült képekből és rajzokból kiállítást rendeztek, a résztvevőket pedig Székelyföldhöz kapcsolódó kvíz is várta. Az intézményben a Rimaszombati Műszaki Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola diákjait és tanárait is köszöntötték. A közös program táncházzal zárult, amely a szervezők szerint a nemzeti összetartozást és a határokon átívelő kapcsolatok erejét is jelképezte. Pár szó van az időjárásról. Az esti órákra mérséklődik a légmozgás. Számottevő csapadék már nem várható, hiszen kiderül az ég, és csak néhány felhővel találkozhatunk. Egerben este 15, míg hajnalban 10 fok várható. Holnap pedig újra a napsütéssé lesz a főszerep, igaz, megélénkülhet majd a szél, de napközben 26 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon kellemes hétfő délutánt mindenkinek, pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok. Mérsékelten meleg időnk van, széllel, emiatt még kevesebbet érezhetünk annál, mint amit mutatnak a hőmérők. Én 23 fokot láttam, de se baj, melegszik majd az idő. Hozom a részleteket, a dalokat itt a Düren-Düren.
4: 100,7 Best FM.

Ez egész hét Best FM a legjobb zené. 22-23 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg Héttegerben. Az a baj, hogy fúj a szél, nem is kicsit, és emiatt hűvösebbet érezhetünk. Ez a szél talán majd az esti órákban már elhagy bennünket. Ez az a hideg front, ami gyorsan átvonult az országon, és mondhatjuk azt, hogy mostantól a hideg front jellegből átmegyünk meleg front jellegű hatásokba. Ilyenkor jönnek a gyulladásos folyamatok, az erősödése, vagy ilyenkor lehetséges ez. Az ilyen jellegű emésztőszervi és ízületi problémák, romolhat a frissen műtöttek állapota, a vérnyomás mindkét irányú ingadozása jellemzővé válhat, gyakoribbak a rosszullétek és a szédülés, ezt a szél nagyon keményen tudja befolyásolni. Országosan jellemző ez, tehát most még csak tájegységet sem tudnék mondani, hogy hol jellemzőbb jobban ez. A holnapi napunk szép napsütésben telik majd, bár a szél az visszajön, viszont jön a szerda, amikorra már megkaptuk a citromsárga riasztást itt Heves vármegyében, mert csapadék előfordulhat. Ettől függetlenül mostantól kezdve minden nap jobb és jobb idő, szépen szétoszthatjuk hétfőtől egészen vasárnapig, tehát most ebből a 22-23-ból vasárnapra eljutunk a 35 fokig. Na, az lesz a kemény szerintem. Előre láthatólag szép kis napsütésben lesz részünk a hétvégén, meg tényleg full melegben, hogyha valaki tervezi, hogy mi legyen a hétvégi program, akkor az biztos, hogy valami víz mellett teljen, de ne napozással, mert nagyon erős UV-sugárzást is mondanak a péntek-szombat vasárnapi napokra. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, addig is jönnek a dalok. Biolex és a Slep, a Hullik című dallal, most pedig itt van a Black Attack, és a Heartless a Besten.

0: 15 óra 34 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Isten éltesse az ünnepelteket nagyon-nagyon sokáig, az évfordulósokat, bármit is ünnepelnek. Csirió! Ma van június 15-e hétfő, amikor a naptárban megtaláljuk a Jolánokat, ők a fő-fő névnaposok. A Jolán egy manapság már nem annyira népszerű, viszont régen nagyon népszerű névnek számított. Egy irodalmi névalkotással jött létre. Dugonics Andrásnak a Jolánka Etelkának leánya című regényében szerepelt először 1803-ban. Forrása a középkori magyar Jóleán, vagy Jóleány, vagy a görög Jolánta, a viola virága névből jön. A változatai Jolánta, régiesen Violánta, így is nevezték el a kicsiket, jelentése jó leány, vagy viola virága, mint ahogy említettem is. Jellemző a Jolánokra, hogy nagyon társaságkedvelőek, mindig értik a tréfát, jókedvű hölgyek, segítőkészek, nagyon megvetik az ügyeskedést és a törvénytelen dolgokat, általában szerencsés kézzel nyúlnak mindenhez, és mert ők maguk is szívesen segítenek másokon, mindig akad, aki segít nekik is. Ezt mondja a számmisztika a Jolán név elemzése után. Ma ünnepelnek még Vid, Ábrahám, Ábrán, Bernárd, Bernát, Bod, Estella, Gibárt, Ibrahim, Ividő, Ivola, Izolda, Jolanda, Jolánta, Jonka, Kreola, Crescencia, Lothár, Modestus, Szenta, Skilla, Stella, Via, Vida, Vidos, Viola, Violenta, Violet, Violetta, Viorika, Vita, Vitus, Zoe és Zója nevű kedves hallgatóink is. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. A kutyusok közül a Bigyó és a Döme nevűek, a cicák közül az Alida és a Bigyó nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszőrösek, házi cukikák, nyuszikák, deguk közül a Sárkány nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jönnek a születésnaposok, megtudjuk, hogy mi jelent. Kicsike kis elemzés tényleg, ami szerintem mindig belefér. Többet megtudjunk a születésnaposokról, és remélem, hogy ők is itt vannak velünk és figyelnek, hogy mi jellemző azokra az ikrekre, akik június 15-én születtek. Az erényeik, hogy nagyon eredetiek, a hibáik, hogy mindig bizalmatlanok, mindenkivel bizalmatlanok. Az egészségi állapotuknál a bőrproblémákat jelzi a nagykönyv, ez bőrgyulladás, pattanás formájában többször előjöhet. Hivatás munka résznél pedig azt írják, hogy nagyon jók színésznek, színésznőnek, az ügynöki munka is kiváló lehet, de publicistának is tökéletesek azok, akik június 15-én születtek, és hogy kik ünnepelnek itt Egerben és a környéken. 0620-355-6555-ös bármikort küldhetik, hogy kiket köszöntsünk fel, és kik azok, akik hallhatnak bennünket. Molnár Beatrixot Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, mert hogy június 15-ei nagy-nagy puszi neked, remélem, hogy itt vagy félfüllel. Kis Ágnesnek is ma van a születésnapja, neki is nagyon sok puszit küldünk, Isten éltesse. Ma van Szajc Lacusnak is a születésnapja. Jó egészséget neki, akár csak Várkonyi Józsefnek, ő is június 15-én született. Pál Henrietta is a mai nap szülötte. Remélem, hogy valahol tudja fogni a Best FM Egert, ha nem is itt van Egerben, és hallja, hogy minden szépet és jót kívánunk neki. Bóta Gabriella is születésnapos, Isten éltesse őt is sokáig. Ma ünnepel Kovács Andrea is születésnapot, Isten éltesse, és Pápai Ákosnak is ma van a születésnapja. Nagyon sok szépet és jót kívánunk ügyvéd úrnak is. Nálunk pedig újból dalok, a Honey Beast érkezik, előtte pedig a Dark Souls itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik június 19-én pénteken nyárindító show Mazsoret műsor. Itt Egerben az Egri Mazsoret Egyesület a Szihalmi Fúvosok közre működésével szórakoztatnak majd bennünket. A rendezvény egy nagyon hangulatos belvárosi felvonulással veszi kezdetét, melyet az Egyesület látványos térműsora követ a Dobótéren. A program keretében minden korcsoport látható lesz, 3 évestől a felnőtt korosztályig, akik különböző stílusú zenékre változatos eszközökkel mutatják be a tanév folyamán tanultakat. 17 óra 30 perctől zenés-táncos felvonulás a belvárosban, este 6 órától showműsor a Dobótéren és világító botos felvonulás is lesz, majd pedig világító show a Dobótéren 21 óra 15 perctől. Ez a nyárindító show, a Mazsoret műsor pénteken itt Egerben, a belvárosban. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
2: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
5: Könnyebb lesz eljutni a Balatonhoz, továbbra is gyengélkedik heves ipara, jönnek a gárdonyi napok. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Június 20-ától életbe lép a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. A magyar tenger felé évente már több millióan utaznak vonattal, ezért idén is kiemelt figyelmet kap a térség. A vasúti változtatásokat gyorsabb és kiszámíthatóbb eljutást szolgálják a nyári csúcsidőszakban. Tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor, a MÁV csoport szóvivője.
6: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
5: Az Ezüstpart Express-szel június 26-ától Heves vármegyéből is közvetlenül elérhető lesz a Balaton. A járat Füzesabonyban, Kálkápolnán, Vámosgyörkön és 60-ban áll majd meg. Heves vármegyében márciusban is visszaesett az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest, bár a csökkenés mértéke kisebb volt, mint az előző hónapokban, írja a heol.hu. A KSH adatai szerint a vármegyei ipari kibocsátása közel 4%-kal maradt el a tavalyi márciusi szinttől. Ez annak ellenére történt, hogy országosan javultak a mutatók. Az ipari termelés növekedett és emelkedett az export, valamint a belföldi értékesítés is. A feldolgozóipari ágazatok többségében bővülést mértek, és növekedést mutatott a bányászat, valamint az energiaipar teljesítménye is. Augusztus elején ismét megrendezik a gárdonyi napokat Egerben, hívta fel a figyelmet a heol.hu. A program sorozat augusztus 3-a és 7-e között koncertekkel, családi programokkal és irodalmi élményekkel várja az érdeklődőket. Fellép többek között Hobo, a Budapest Bar, az Anand Barbies, Testvérduó és a Blaha Louisiana. A Gárdonyi Géza emlékházban és a Mesekertben rendhagyó tárlatvezetések, játékos foglalkozások és közösségi programok is lesznek. Pár szó van az időjárásról. Az esti órákra mérséklődik a légmozgás. Számottevő csapadék már nem várható, hiszen kiderül az ég, és csak néhány felhővel találkozhatunk. Egerben este 15, míg hajnalban 10 fok várható. Holnap pedig újra a napsütésé lesz a főszerep, igaz, megélénkülhet majd a szél, de napközben 26 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. 22-23 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg Héttegerben, csapadékkal nem kell számolnunk, és ha minden igaz, akkor a szél is alább hagy lassan. Jön Rihanna és Sean Paul elsőként itt a Besten.
0: 100,7 Best FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: 16 óra 22 perc van, 100,7, Best FM a legjobb zenék. Hogyha lehet, akkor kerüljék el a Tetemvár utcát és a Malom utcát, mert borzalmas állapotok uralkodnak, köszönhető ez az út felmarásnak. Omival megyünk tovább itt a Besten.
2: 100,7 Best FM.

0: 16 óra 34 perc van, 100,7, Best FM a legjobb zenék, itt van velünk a vonalban, Autómentős Ferike, ki hozza az információkat a hétvégéről, a mai napról, mi történt velünk, miről kell tudnunk, Eger útjai, a környék útjai. Ferikém, szia!
1: Szia, Dudi, sziasztok! Mondanám, hogy csendnyugodjon békesség, ezt annyira nem lehet mondani. Sajnos a hétvégén történt egy tűzeset is a Piasz csarnoknál, egy személyautó kapott lángra. Hálasnak személyisérülés nem történt, viszont az autó az kuka lett, így az elég nagy probléma. De tényleg, ami ilyenkor mindig szoktam mindenkinek mondani, hogy személyisérülés nem történik, autót lehet venni másikat, de azok, akik benne ültek, uraztak, azokat nem tudjuk pótolni. Aztán az M3-as autópályán nádas katasztrófa volt a pénteki nap, az két nagy baleset, tragikus is lett benne, teljes pályazárral, mindennel. Kezdünk el hozzászokni ahhoz, hogy jön a meleg, sokkal forróbb lesz most, mint eddig, ami volt. Hétvégére ilyen 35 fokokra készülünk. Aki nincsen hozzászokva az ekkora hőséghez, akkor az autóba vagy kapcsoljon klímát, vagy próbálja meg úgy időzíteni a napi rutinját, ilyen bevásárláson, minden, hogy olyan 10-11 óráig fejezze be, vagy este 6 után kezdjen el vásárolni. Egy-két jó tanács az autósoknak, hogy a szélvédőre lehet kapni ezt a napvitorlákat, előszeretettel használjuk, jó, nem forrósodik annyira át az autó, és innentől kezdve kicsit kellemes lesz az közérzet, akkor beülünk, szóval nem most a forró kormányt fogjuk megfogni.
0: Képzeld el, hogy a rendeltem egy oldalról, de csak ilyen próba szintjén, és nem is tartottam soknak, 1-2 ezer forintról beszélünk, a kocsiba egy ilyen esernyőt képzelj el, csak egy ilyen téglalap alakú lesz, amikor kinyitod, és azt oda tudod rakni a szélvédőt.
1: Az egy nagyon jó dolog.
0: Okay, köszönöm, mert én is úgy gondoltam, és árérték arányban tökéletes választás volt. Ha valakit érdekel, szívesen elárulom, hogy honnan rendeltem, de most ne csináljunk reklámot ennek.
1: Jó, a másik viszont pár ember elkeserítenék, aki szeret vittes vagy búdult állapotba közlekedni. A rendőrök most kiemelt akciót indítottak ezek ellen. Egy héten keresztül minden nap váratlan helyszíneken, akár naponta többször is szúrópróba szerűen úgymond mindenkit kiterelnek, és akkor egy ilyen gyors tesztnek vetik alá. Nagyon gyorsan fog ugrani a jogosítvány mindenkinél, ez nem a rendőr dönti el helyszínet, hanem ezt úgy mondom nektek, hogy a jogszabály írja elő, mikor, hogyan és miért kell megválni a jogosítványtól.
0: Eger útjai, hogyha most meghallod ezt a kifejezést, akkor elsőre mi jut eszedbe róla?
1: Nem hagyjuk. Tudod, szoktam mondani, hogy a nők szoktak fogalmazni, hogy a szépséget meg kell szenvedni, most minden autós megszenved egri úton való közlekedésért. Picikét szoktam mindenkinek mondani azt, hogy ha gondban van, ránk is várni kell. Nem tudjuk megmondani, hogy most fél óra, vagy 40 perc forgalom függő, hogy hogyan és miképpen érünk oda. Egyre biztos, azt halljuk, hogy a kéklámpások sietnek, próbáljunk meg lehető legjobban biztonságosan utat engedni nekik, nem véletlenül sirénáknak úgy szoktam fogalmazni.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük az információkat, mindenkinek balesetmenteset, neked is, Ferikém, szép napot!
1: Kellemes napot és balesetmenteset, sziasztok!
0: 0620 355 65 55-ös, hogyha bármilyen információjuk van, ami jól jöhet másoknak is. Timbaland, Nelly Furtado és Sosai érkezik itt a Besten.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik június 19-én pénteken nyárindító show Mazsoret műsor itt Egerben. Az Egri Mazsoret Egyesület a Szihalmi Fúvosok közre működésével szórakoztatnak majd bennünket. A rendezvény egy nagyon hangulatos belvárosi felvonulással veszi kezdetét, melyet az Egyesület látványos térműsora követ a Dobótéren. A program keretében minden korcsoport látható lesz, 3 évestől a felnőtt korosztályig, akik különböző stílusú zenékre változatos eszközökkel mutatják be a tanév folyamán tanultakat. 17 óra 30 perctől zenés-táncos felvonulás a belvárosban, este 6 órától show műsor a Dobótéren és világító botos felvonulás is lesz, majd pedig világító show a Dobótéren 21 óra 15 perctől. Ez a nyárindító show, a Mazsoret műsor pénteken itt Egerben, a belvárosban. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Megújult a Fülor gégészeti ambulancia, felújíthatják a Dobó kilátót. Érdemes a következő napokban az Eget kémlelni. Jönnek a részletek Török Mónikától. Megújult a Markot Ferenc Kórház fülorgégészeti ambulanciája Egerben, számolt be a heol.hu. A betegeket mostantól korszerűbb környezet fogadja, a rendelő új bútorokat és berendezéseket kapott. Az orvosok már modern fiberoszkópos és endoszkópos eszközökkel dolgoznak, amelyek segíthetik a pontosabb diagnózist. A fejlesztés civil támogatásból és saját forrásból valósult meg. A megújulásban az intézmény dolgozói is részt vettek, akik önkéntes munkával segítették többek között a bútorok összeszerelését. Újra megnyílhat a Dobó István kilátó, tudta meg a heol.hu. Az Egererdő ZRT pályázatot írt ki a Nagyeget-hegy ikonikus építményének teljes körű felújítására. A több mint egy évtizede lezárt kilátót a tervek szerint korszerű és biztonságos formában adnák vissza a természetjáróknak. A beruházás értéke mintegy 65 millió forint. A Nagyeged régóta kedvelt kirándulóhely az egriek és a turisták körében. A kilátóból különleges panoráma nyílik a környékre. A fejlesztés egy nagyobb ökoturisztikai elképzelés része, amely a hegyre vezető útvonalak és a kapcsolódó infrastruktúra megújítását is magában foglalja. Érdemes lesz kémlelni az Eget a következő napokban. Különleges együttállást figyelhetünk meg kedden és szerdán napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdcsarló is csatlakozik, mondta rádiónknak Fogtár Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
4: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem lát. Őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
3: Pár szó van az időjárásról. Az esti órákra mérséklődik a légmozgás. Számottevő csapadék már nem várható, hiszen kiderül az ég, és csak néhány felhővel találkozhatunk. Egerben este 15, míg hajnalban 10 fok várható. Holnap pedig újra a napsütéssé lesz a főszerep, igaz, megélénkülhet majd a szél, de napközben 26 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 5 óra után, kellemes délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Kaptam egy információt, Egerszalókon mérik a sebességet, 0620-355-6555-ös, hogyha bármit tapasztalnak az utakon. Jön a Halott pénz, előtte pedig Martin Solveig itt a Besten.
0: 100,7 Best FM.

0: 17 óra 35 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Jöjjenek a véradási lehetőségek ezen a héten itt Heves vármegyében. A holnapi napon lehetőség van Erdőtelken a művelődési házban vért adni, valamint Pélyen az általános iskolában, szerdán Ittegerben a civil közösségek házában délután 2 órától egészen 5 óráig a Kossuth Lajos utca 12-es szám alatt, még mindig szerda Gyöngyös-Solymoson a művelődési házban, csütörtökön Füzesabonyban a művelődési házban, és ugyanígy pénteken is a délutáni órákban Füzesabonyban a művelődési házban van erre lehetőség véradásra. További részletek a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezeténél Facebook oldalon. Jön a Rasmus!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zené. Kezdődik a Night Shift, 6 és 8 óra között szólnak ma a klasszik house dalok, az első órában White Boy-jal, a másodikban pedig Lauer Krisztián hozza a legjobbakat. Én pedig búcsúzom, az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották, legyenek jók és tegyenek jót!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
2: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Nyári időnk lesz némi esővel, kiváló a tavaink vízminősége, csalók élnek vissza a Nemzeti Nyomozó Iroda nevével. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. A Népegészségügyi Központ mérései szerint a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége a legjobb minősítést kaptam, ahogyan a folyókon kijelölt strandok jelentős része is. A szakemberek szerint a Duna és a Tisza fürdőhelyeinél az utóbbi években javuló tendencia figyelhető meg. Magyarországon 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván, ezek közül tavaly 183 kapott kiváló minősítést, míg mindössze 4 került a kifogásolt kategóriába. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából felére számítanak. Mondta a rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanácselnöke.
2: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó, frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a megyet. De a meggyel fagyasztott megy vagy megybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága megy árakhoz és megy termékárakhoz képest nem lesz.
1: Első fokon felfüggesztett börtönbüntetést kapott az a karate edző, aki 2024 nyarán felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban. A férfi súlyos testi sértés kísérletében találta bűnösnek a bíróság. Az 56 éves vádlottat 5 évre eltiltották a karate oktatástól és minden karatéval kapcsolatos tevékenységtől is. Az ítélet nem jogerős. Csalók készítettek hamis weboldalt a Nemzeti Nyomozó Iroda nevében. A készenléti rendőrség szerint a bűnözők egy kiberbiztonsági tájékoztató oldal mögé bújnak, és azt a látszatot keltik, hogy a látogató számítógépe veszélynek van kitéve. A weboldalon ellenőrzést és védelmi programot is felkínálnak. Aki azonban ezt telepíti, hozzáférést adhat a csalóknak a saját számítógépéhez. A rendőrség hangsúlyozza, nem kínál ilyen szoftvert és nem alkalmaz ilyen eljárást. Holnap napos meleg időre készülhetünk, időnként gomoly felhőkkel. A nap második felében nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és estétől egyre több helyen pattanhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 24 és 28 fok várható. Szerdán és csütörtökön a sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, de a legtöbb helyen hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A felmelegedés tovább erősödik, pinteken pedig már 29-34 fokos csúcsértékekre készülhetünk igazi strandidővel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Két Grammy-díjas géniusz, hogyha találkozik, bár Fatboy Slim sem a Praise You-ért kapta a Grammy-t, és Purple Disco Machine sem a Praise You remixéért kapta az arany szobrocskát, de ez a most érkező dal értékéből egyáltalán nem von le sem ennyit sem. Classic House a menő az előttünk álló 120 percben, hiszen ez a hét első napja, mármint a hét első munkanapja, vagyis hétfő van, úgyhogy 6-7-ig én White Boy, 7-től Lauer, Krisztián a lemezjátok mögött, indul a Night Shift.
0: Best FM.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: A 120 perc hetente egy-egy stílusból amúgy sem túl sok, úgyhogy így meg aztán pláne megvan az esély arra, hogy tényleg olyan klasszikusok maradnak ki, amelyek valamiért a mi figyelmünket is felkerültek az elmúlt 20-30 évben. Hogyha van ilyen ötletetek, akkor ezt nyugodtan küldjetek el nekünk 06-55-55-155 SMS és Viber üzenet formájában is jöhetnek ide a dalcímek, de küldetek nekünk e-mailt, és hogyha esetleg több dalt szeretnétek nekünk tipként elküldeni, az info@bestfmbudapest.hu-ra. Ha pedig még nem tettétek volna meg, akkor mindenféleképpen lájkoljátok a mi saját Night Shift-es oldalunkat, Best FM Night Shift, Facebookon, Instán, a Best FM Rádiót pedig Best FM Rádió Magyarországként találjátok meg ugyan itt.
2: Got my mind made up, come on, you can get it girl, anytime, tonight is fine. Got my mind made up, come on, you can get it girl, anytime, tonight is fine.

baby.

És a Best FM-en kívül a legnagyobb sztárok mixben még a Mixcloud-on találhatóak meg. Oda töltjük föl korábbi nácsiptes mixeinket. Ki többet, ki kevesebbet. Az enyém közül már 150 ott van a profilomon. Elérhető, közben természetesen olvasgatható a mixekhez mellékelt tracklista is. Szóval, ha szeretnétek egy-egy darról tudni, hogy pontosan ki az előadója, milyen remixben játszottam, akkor ott a tracklistában megtaláljátok erre a választ. mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha az én korábbi mixeimet szeretnétek visszahallgatni, akkor ezt a profilomat keressétek.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Arrébb van még Seal következő budapesti koncertje. Július 30-án érkezik majd megint Magyarországra, de hát azért rákészülni sosem árt. Pláne, hogyha valakinek olyan brutális dalok vannak az életművében, mint neki. Színnél egy picit hamarabb fog érkezni Lauer Christian. Ő pár percen belül át is veszi a hatalmat a lemezjátok meg a keverő fölött. Mert ugye hétfő van, ami a Classic House jelenti, ami meg hát azt jelenti, hogy héttől már Lauer Christian válogat a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klubhimnuszaiból. Szóval gyorsan helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Alaptörvény 8 éves limit a kormányfőknek. Társadalmi egyeztetés indul az új tanévről. Őzmentés a Dunán harmadszorra sikerült. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 8 évben maximalizálta a miniszterelnöki megbízatás időtartamát az országgyűlés. Az alaptörvény elfogadott módosítása szerint nem választható kormányfővé az, aki összesen már legalább 8 évet töltött a tisztségben. A változtatás emellett megszünteti a szuverenitás védelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Az alaptörvény módosítása a kihirdetést követő napon lép hatályba. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a következő tanévrendjét. A tervezet szerint a 2026-27-es tanév szeptember 1-én kezdődik és június 18-áig tart. A dokumentum a szünetek és az érettségi időszakok időpontjait is tartalmazza. Újdonság, hogy bevezetnék a diákok hangja témanapot, emellett csökkentenék a kompetencia mérésekben érintett tantárgyak és évfolyamok számát. A tanítás nélküli munkanapok száma 6-ról 5-re csökkenne, amelyek közül egyet a diák önkormányzat használhatna fel pályaorientációs célokra. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaság átadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés. Tudtuk meg Pesti Csapától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai, vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
2: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad. Ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint.
1: Több órás mentőakció után sikerült kimenteni egy űzet a Dunából Budapesten. Az állat vasárnap reggel sodródott a folyóban a Margit híd közelében. A vízi rendőrök kétszer is partra terelték, az őz azonban mindkét alkalommal visszaugrott a vízbe. Végül a Batthyány ternél sikerült biztonságosan befogni, majd a hármas határhegy térségében szabadon engedték. A kimerült állat néhány bizonytalan lépés után eltűnt az erdőben. Holnap még sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, de estére nyugat felől egyre több felhő érkezik. Napközben csak elszórtan, estétől viszont növekvő eséllyel fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Az előrejelzések szerint szerdán és csütörtökön is marad a nyárias idő sok napsütéssel, de helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Úgy tűnik, pénteken tovább fokozódik a meleg, a csúcshőmérséklet már többfelé meghaladhatja a 30 fokot.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ha egyébként akarod tudni, ha feltétlenül el akarsz veszni így a stílusbesorolásokba, ez indie rock.
4: Indie rocknak sorolták be?
3: Igen.
4: Azt hogy?
3: Nem tudom, ez azt a fedre, amikor ugye hát jött és nagyot ment ugye az első albumával ugye Put Your Hands Up for Detroit, Let Me Think About It, akkor engem volt szerencsém vele interjút készíteni, és akkor ő is mondta, hogy hát ugye Amerikában akkor tájt kezdett el így ez az elektronikus tánczene a rádióban, stb. De azt mondja, hogy neki például az kellett, hogy ezt a dalt indie rock kategóriába sorolták be, hogy csibészségből vagy véletlenül, de hogy, azt mondja, hogy
4: igen, hogy adásba tudjon kerülni.
3: Igen, elkezdett pörögni ez a dal, és aztán neki akkorát lódított az amerikai ismertségén, hogy az elképesztő, úgyhogy...
4: De egyébként mennyire durva az, hogy ugye Amerikából jött a house műfaj.
3: Igen.
4: És ugye vissza pedig Amerikába Európán keresztül.
3: Igen,
4: tehát
3: igen,
4: ugye a commerce. Tehát
3: igen,
4: hogy
3: igen.
4: Ezt valahogy még mindig nem tudom összetenni. Tehát valahogy ez ilyen nagy megfejtés számomra.
3: Hát akkor hétfői indie rock DJ-nk Lauer Christian.
4: Szavaztok, indie rock, tudjuk.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Daráljuk fel a kötelezőt, már emlődj az elérhetőségeket illeti. Best FM Night Shift, Facebookon, Instán, itt találtok meg minket. Itt a Best FM Night Shift-es lemezlovasokkal, bulikkal kapcsolatban találtok információt. Hogyha úgy nagyobb szélességben, nem is tudom, hogy kell ezt mondani. Szóval, hogyha nagyobb körben érdeklődjétek a Best FM iránt, tehát, hogy konkrétan a Best FM, nem csak mi. Nem gondoltam, hogy nagyobb
2: lemondat. Keressetek be mindenhol, keressetek meg mindenhol.
1: Hasonló tartalmak el, igen. Nem tudtam, hogy fogok ebben a mondatból kijönni. Na, szóval, tehát vagyunk mi Best FM Night Shift, egy szélesebb kör, pedig maga a Best FM Rádió. Na, ezt akartam mondani. Az pedig Best FM Rádió Magyarország, ugyanígy Instán és Facebookon. Van nekünk a 0625555155-es SMS és Viber számunk, info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, meg persze Best FM Budapest, meg bestfm.hu, meg Best FM Rádió, meg szóval mindenhogy, a Best FM-ként mindenhogy megtaláltok minket, weboldalként, és a többi.
2: Mondjuk úgy, azt mondjuk, Best FM, és akkor így beég.
1: Mint az FM, és mindenhogy jön, mindenhogy jön, DJ FM, OnlyFans-el, és mindenhogy.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Lower.
1: Nem, ez nem a Pump It Up. Ebből lett a Pump It Up, ugye?
2: Így van. De nem is tudom, ez a sampling már valami nagyon-nagyon korai, tehát ez is valami 80-as évekből merítették.
1: Ez Carl Kennedy? Vagy mi volt az eredeti?
2: Ez a Carl Kennedy féle verzió, igen. De nagyon-nagyon jól sikerült a vokál. Nem is értem. Tehát a Carl Kennedy egy ausztrál srác volt, aki egyébként tényleg jött, a Stilton jelent meg ez a zene, és utána el is tűnt.
1: Na, hogy ti ne legyetek egyre bizonytalanok dalcímmel előadó a kapcsolatban, ezért micsoda mázni, hogy a mixek mellé mindig felkerülnek ugye a tracklisták is, a mixek pedig hova kerülnek fel, kedves Krisztián?
2: A mixcloud.com/DJ Lower, illetve a mixcloud.com/DJ... Még egyszer, igen? A mixcloud.com/Lower and Kaládoldara.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Hú, azt láttad, múltkor a Red Rock, a híres Red Rock Amfiteátrumot csinálta most ezt a Monolith showját, a Getta.
3: Nem láttam.
2: Hát és így álltak még egy fél órával a buli előtt, hogy most akkor megtartsák, vagy ne tartsák. Havazott. Hát ott még az ott simán elképzelhető ilyen április környéken, hogy izé. Úgyhogy, de hát teltház volt, úgyhogy nem telték meg, hogy izé.
3: Persze.
2: Hóesésben hallod, olyan bulit pirított, és azt mondta, hogy atya úristen.
3: Na ezt meg kell nézni.
2: Játszott régét, játszott újat, azt mondta, hogy elvitte a flow, tudod, hogy így persze. Nagyon jó.
3: Van ilyen egyébként, amikor az emberben megjön a stenk, tehát vagy úgy, hogy mond a kicsit a dű is, meg tehát
2: igen, így, azért is megmutatod.
3: Azért is így van. Nekem volt egyébként ilyen régen. Egyszer fordult elő a szem, de talán volt azért még többször is, hogy az alsős Decion. Rövid nadrágba mentem, és ott köztudott volt, hogy állítólag nem lehet bemenni, és így vittem a lemezeimet, és nem engedtek be. Mondom, srácok, mondom,
2: zenélni
3: nem kell, mondom, egy fél óra múlva, nem is tudom, azt hiszem, a Jován játszott előttem, le kell váltanom, mert nyom. Nem jöhetsz be. Jó, rendben, és akkor mondom, mi a megoldás? És az egyik portás adott nekem egy hosszú nadrágot, fel kellett vennem, és így mentem be diszkózni. Na most az a buli, ami ott volt. Tehát az a... Ugye, miből volt a Dexion?
2: A Dexion-salgó volt.
3: 13-as kulcsokkal szét lehetett bontani a helyet. És úgy, ahogy van, a szét is bontottam majdnem. Komolyan, nagyon-nagyon durva volt. Nagyon komoly kis közönség volt. Hát ez ilyen...
2: Én azért levettem volna a nadrágot. Már csak azt, amit kaptál a helyzet. Nem úgy, hogy akkor neztek itt van ki a cerk az asztalra, de hogy... Mindegy, jó van. Abban már bele sem menjünk, hogy egy Lauer Christian full pucéra nyomta végig ezt az órát, ez csak így. Na, jó van, köszönjük szépen, jövő hét.
3: Én köszönöm, sziasztok!

Another one busts the dust. Ow! Another one busts.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Kissé változékony, de meleg nyári időnk lehet. Górcső alatt az airfryerek. Idén is mehetünk a horvát tengerpartra vonattal. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hétfőtől Vaskuti Gergely felel a legsúlyosabb gyermekvédelmi bántalmazási ügyek kivizsgálásának összehangolásáért. A pszichológusként és kriminológusként is dolgozó szakembert Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter bízta meg miniszteri biztosként. Vaskuti Gergely gyermekotthonokban szerzett tapasztalatot, kutatásai pedig a gyermekek kizsákmányolására és a fiatalkori bűnözésre is kiterjedtek. Feladata az lesz, hogy feltárja a súlyos gyermekvédelmi ügyek teljes hátterét. Az airfryereket ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegő sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta a rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Szigorú Európai Uniós jogszabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen. Pont azért próbáljuk nagyon széles körben a mintavételeket elvégezni, hogy teljes körülön lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
1: Az Európa Tanács is kivizsgálná a szarajevói embervadásztúrák ügyét. A gyanú szerint külföldiek pénzért vehettek részt civilek elleni lövöldözésekben a boszniai háború idején 1992 és 95 között. A mesterlövészek minden tizedik áldozat a gyerek volt. Az ügyet egy dokumentumfilm és több feljelentés nyomán kezdte vizsgálni több európai ország hatósága. A feltételezések szerint egyes külföldiek a várost körülvevő magaslatokról lőhettek a civil lakosságra. Szarajevó csak nem 4 évig tartó ostrom alatt mintegy 11 ezer civil vesztette életét, 14 ezer gyermek pedig megsebesült. Idén is vonatozhatunk a horvát tengerpartra. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt úgy tűnt, veszélybe kerül a szolgáltatás, de sikerült elhárítani a problémát bérelt kocsikkal. Vitézi Dávid közölte, a vonatok július 3-a és október 2-a között közlekednek majd Budapest és Split között. Holnap napos meleg időre készülhetünk, időnként gomoly felhőkkel. A nap második felében nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és estétől egyre több helyen pattanhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 24 és 28 fok várható. Szerdán és csütörtökön a sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, de a legtöbb helyen hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A felmelegedés tovább erősödik, pinteken pedig már 29-34 fokos csúcsértékekre készülhetünk igazi strandidővel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az édes a sós ellen. Hát lesz egy ilyen párharc is a következő órában 8 és 9 óra között. A Salt and Pepper hozza majd a hip-hop és a rap savát, borsát, úgymond a súppal. Az édeset pedig a Sugar Babes fogja majd képviselni az Overload-dal. Ők indítják ezt az órát itt a Besten, ahol egészen éjfélig tart a nájcsép.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

0: Night Shift. Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

legjobb zenék. A Bob Sinclair művész név az hát kb. Olyan, mintha valaki mostantól Ethan Huntként vagy James Bondként állna be a lemezjátszók mögé. Jean-Paul Belmondónak volt egy mozi, amiben ő volt a sárkos titkos ügynök Bob Sinclair. És egy feltörekvő francia DJ és producer úgy gondolta, hogy ez neki nagyon jó művész név lesz, hogy egy picikét változtatott rajta, és a Bob Sinclairről ide Bob Sinclair. Hát most ő érkezik. Chris Lefrias, vagyis Bob Sinclair, és a Love Generation itt a Best Ten, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. JK Instagram posztjára hivatkozva még az angol lapok is megírták, hogy végre kész van az új Jamiroquai album. Befejezték a dalok rögzítését, úgyhogy már a mastering tart, és hát remélhetőleg innen most már tényleg csak hetek kérdése, hogy az új Jamiroquai albumot hallgathassuk. Addig is egy klasszikus érkezik, a Kent Heat itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, hogy egyedül kútfőből összetudnék-e szedni világszinten is meghatározó 50 ausztrál előadót. Minden esetre a Rolling Stone magazin szerint az 50 ausztrál legjobb között a 28. a most érkező Savage Garden. Jön a To The Moon and Back.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Kiváló a tavaink vízminősége, gyenge lehet az idei megytermés, csalók jönnek vissza a Nemzeti Nyomozóiroda nevével. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. A Népegészségügyi Központ mérései szerint a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége a legjobb minősítést kaptam, ahogyan a folyókon kijelölt strandok jelentős része is. A szakemberek szerint a Duna és a Tisza fürdőhelyeinél az utóbbi években javuló tendencia figyelhető meg. Magyarországon 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván, ezek közül tavaly 183 kapott kiváló minősítést, míg mindössze 4 került a kifogásolt kategóriába. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából felére számítanak. Mondta el rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanácselnöke.
2: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó, frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a megyet. De a meggyel fagyasztott megy vagy megybefőtt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága megy árakhoz és megy termék árakhoz képest nem lesz.
1: Első fokon felfüggesztett börtönbüntetést kapott az akarat edző, aki 2024 nyarán felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban. A férfi súlyos testi sértés kísérletében találta bűnösnek a bíróság. Az 56 éves vádlottat 5 évre eltiltották a karate oktatástól és minden karatéval kapcsolatos tevékenységtől is. Az ítélet nem jogerős. Csalók készítettek hamis weboldalt a Nemzeti Nyomozóiroda nevében. A készenléti rendőrség szerint a bűnözők egy kiberbiztonsági tájékoztató oldal mögé bújnak, és azt a látszatot keltik, hogy a látogató számítógépe veszélynek van kitéve. A weboldalon ellenőrzést és védelmi programot is felkínálnak. Aki azonban ezt telepíti, hozzáférést adhat a csalóknak a saját számítógépéhez. A rendőrség hangsúlyozza, nem kínál ilyen szoftvert és nem alkalmaz ilyen eljárást. Holnap még sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, de estére nyugat felől egyre több felhő érkezik. Napközben csak elszórtan, estétől viszont növekvő eséllyel fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Az előrejelzések szerint szerdán és csütörtökön is marad a nyárias idő sok napsütéssel, de helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Úgy tűnik, pénteken tovább fokozódik a meleg, a csúcshőmérséklet már többfelé meghaladhatja a 30 fokot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy azt sejteni lehetett, Timbaland a múlt hétvégi szegedi fellépésére természetesen senkit nem hozott azok közül, a világszárok közül, akikkel az elmúlt évtizedekben együtt dolgozott, de általában így is parádés volt a fellépés. Ha valaki lemaradt volna róla, akkor Timbalandot pótolhatja nálunk a következő órában. A The Way I Are érkezik nem sokára itt a Bestem.
3: Ez a Night Shift a Best

Ezt a fel, a legjobb zenék egyetlen dalban összefoglalta az előző percekben a Valmár a következő 6 nap időjárását. Tényleg égetni fog a nap. Napról napra egyre jobban és jobban. Holnap még 27 fokos nappali maximumra kell számítanunk, de ez csütörtökön már 33 lesz, vasárnap pedig már a 36 fok sem elképzelhetetlen, és holnap ugyan még lesz egy picike felhő az égen, de már holnaptól fogva magas UVB sugárzásra kell számítani országszerte.

0: legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

Best FM a legjobb zenék, több hektárnyi ingatlan Louisianában, érdekeltség egy égetett szeszés pesgőgyárban, és még egy optikai startupba is befektetett 50 Cent. Cukorka boltja az, ami egyedül nincs fizikailag, csak egy ilyen dala van, a Candy Shop, ez jön most.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Alaptörvény 8 éves limit a kormányfőknek. Segítik a gazdaságok generációváltását. Őzmentés a Dunán harmadszorra sikerült. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 8 évben maximalizálta a miniszterelnöki megbízatás időtartamát az országgyűlés. Az alaptörvény elfogadott módosítása szerint nem választható kormányfővé az, aki összesen már legalább 8 évet töltött a tisztségben. A változtatás emellett megszünteti a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Az alaptörvény módosítása a kihirdetést követő napon lép hatályba. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a következő tanévrendjét. A tervezet szerint a 2026-27-es tanév szeptember 1-én kezdődik és június 18-áig tart. A dokumentum a szünetek és az érettségi időszakok időpontjait is tartalmazza. Újdonság, hogy bevezetnék a diákok hangja témanapot, emellett csökkentenék a kompetencia mérésekben érintett tantárgyak és évfolyamok számát. A tanítás nélküli munkanapok száma 6-ról 5-re csökkenne, amelyek közül egyet a diák önkormányzat használhatna fel pályaorientációs célokra. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaságátadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés. Tudtuk meg Pesti Csapától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai, vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
2: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad. Ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint.
1: Több órás mentő akció után sikerült kimenteni egy űzet a Dunából Budapesten. Az állat vasárnap reggel sodródott a folyóban a Margit híd közelében. A vízi rendőrök kétszer is partra terelték, az őz azonban mindkét alkalommal visszaugrott a vízbe. Végül a Batthyányi térdén sikerült biztonságosan befogni, majd a hármas határhegy térségében szabadon engedték. A kimerült állat néhány bizonytalan lépés után eltűnt az erdőben. Holnap napos meleg időre készülhetünk, időnként gomoly felhőkkel. A nap második felében nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és estétől egyre több helyen pattanhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 24 és 28 fok várható. Szerdán és csütörtökön a sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, de a legtöbb helyen hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A felmelegedés tovább erősödik, pinteken pedig már 29-34 fokos csúcsértékekre készülhetünk igazi strandidővel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: David Guetta múlt héten három éjszaka egymás után töltötte meg a Stade de France stadiont, éjszakánként 80 ezer ember, Monolith elnevezésű gigasójával. Minden este más-más sztárvendég tűnt fel mellette a buli egy pontján. Csütörtökön rögtön Jennifer Lopez-el kezdett, ha mi nem is vele kezdünk, de ő is jön majd a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, One Hit Wonder, egy slágeres előadó. Van ebben egy picit ilyen lenéző, lesajnáló hangsúly, pedig legyünk őszinték, a legtöbben örülnénk, ha életükben csak egy ilyen slágert tudtunk volna csinálni. Arról nem is beszélve, hogy annak a jogdíjaiból még az unokáink is bőven jól élnének. Hát egy ilyen One Hit Wonder érkezik. Annika Mózi és a

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este. So high.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És hogy kiket tartogatunk még a mai utolsó 60 perce? Hát természetesen ugyanúgy, mint az előző 23 órában a 90-es és a 2000-es évek legnagyobbjai érkeznek 11 és évfél között. És jön a Black Machine, a Howie G-vel, itt lesz Yves La Rock és a Rise Up, jön a Soul Searcher, és a Féli Lava Show, legelején pedig James Blunt.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék. 30 órás napokra, meg egyszerre 3 Will Smith-re lenne szükség ahhoz, hogy a korábban tett ígéreteket az összes folytatással kapcsolatban záros határidőn belül teljesíteni lehessen. Most a Men in Black 5. részével kapcsolatban jöttek megint hírek. Állítólag az 5. rész egyfajta keretbe rendezi az egész sorozatot. És pont úgy, mint az első részben, ahogy Tommy Lee Jones keresett magának utódot, állítólag az 5. részben ugyanez lesz, csak Will Smith keresi a megfelelő fekete ruhás utódot. Men in Black jön az első rész betétdala itt a Best.

Veszte fel maradjunk a zenek, akkor mondom, hogy ebből a dalból hogyan lett az, ami megírta az Ain't No Stopping Us Now-t McFadden és Whitehead 1979-ben. Aztán ebből csinált egy italo-diszkó klasszikust Pino D'Angio 1981-ben Macquelle Idea címmel, remélem jól mondom. És most végül melyik dalból inspirálódott a Madison Avenue, a fene se tudja, de ugyanaz a basszus menet van ebben is, mint az előző két dalban. Don't Call Me Baby, jön a Madison Avenue itt a Best-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Flip the script is in the house, come on. Flip the script is in the house, yeah. Flip the script.